0: A pontos idő 8 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Óriási az érdeklődés Szerbiában a 6000 dináros állami támogatás iránt. Hétfő délig már 361 ezeren jelentkeztek, később pedig átlépte a 500 000 a kérelmezők száma. A téma a Google kereséseket is uralja. A leggyakoribb lekérdezések között a jelentkezés módja, a kincstári igazgatóság portálja és a kérelem státuszának ellenőrzése szerepel. Szerbia villamos energia termelésének mintegy 70%-a továbbra is lignitre épül, miközben a megújuló energiaforrásokba történő beruházások továbbra sem elegendők, derül ki a Szerbiai Energetikai Szövetség jelentéséből. Szerbiában az élelmiszerárak már az Európai Uniós átlag 96,6%-ánál tartanak, miközben az átlagos jövedelem még az EU-s átlag felét sem éri el. Az élelmiszer ráadásul drágább, mint Közép- és Kelet-Európa 11 országában, derül ki a Fiskális Tanács legfrissebb tanulmányából, amelyet a Forbes Szerbia ismertetett. Újabb költség terheli majd az Európai Unióba érkező internetes rendeléseket november 1-től. Az Európai Unió ugyanis új kezelési díjat vezet be a kisértékű csomagokra. Ezeknek pontos összege egyelőre nem ismert. Az intézkedés az online kereskedelem gyors növekedése miatt vált szükségessé. Az Európai Bizottság adatai szerint ugyanis tavaly mintegy 5,9 milliárd alacsony értékű termék érkezett az uniós piacra, közvetlenül a fogyasztókhoz. Ezek több mint 90%-a Kínából származott. Lezuhant egy görög F4 Phantom vadászrepülőgép az Atén közelében található Tanagrai repülőtéren rendezett légi bemutatón. A repülőgép felrobbanása után tűzütött ki a repülőtér környékén. A személyzet mindkét tagja életét vesztette. A szerb másodosztály 7. fordulójában a topjai labdarúgó csapat a belgrádi Vosdovác vendégeként lépett pályára. Továbbra is feretlen a TSC. A topjaiak 3 góllal vezettek, végül mégis izgalmassá vált a mérkőzés. A magyar női kosárlabda válogatott csoport második lett a VB-n. Legyőzték Dél-Koreát, következik az egyenes kieséses szakasz. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 32, este 21, éjszaka is hajnalban 14 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

néha túl mély a szakadék, színes nappaluk után nem sokára jön az ég. Sokan látom, mégis félsz belül egyedül, mindenki küzd van, aki folyton csak menek.

önkéntes véradás Adán. Kiemelten várjuk a nulla vércsoportú donorokat. Időpont szeptember 19, 8.30-tól 12 óráig, vagy amíg van donor. Helyszín Ada, Lenin utca 46. Kapcsolat 024 852 350. Segíts életet menteni!

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024 852 350.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO adalék kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO adalék kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Az észak-bánáti körzetben tett látogatása alkalmából Adán is üdvözölhettük Szerbia köztársaság elnökét, Alekszandar Vučićot. A látogatás helyszíne az Adica Wellness központ volt, ahol az önkormányzat és a közvállalat vezetősége fogadta a delegációt. A látogatás alkalmával átbeszéltük a turizmussal kapcsolatos eddigi befektetéseinket, illetve az adott témakörhöz tartozó fejlesztési terveket, amelyekhez támogatást kértünk. Úgy szintén örömünkre szolgál tájékoztatni a közvéleményt, hogy néhány nap előkészület után elkezdődtek a munkálatok a Moholy nagyút újabb szakaszának kiépítésén. Ez a beruházás

beruházás prioritást képez községünk számára, és ennek realizálására. A köztársasági elnök tavaly februári látogatása alkalmából tett ígéretet, nyilatkozta Bilicki Zoltán, a Dököség polgármestere.

0: A pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
2: A valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
1: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
2: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.
1: Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Óriási az érdeklődés Szerbiában a 6000 dináros állami támogatás iránt. Hétfő délig már 361 ezeren jelentkeztek, később pedig átlépte a 500 000 a kérelmezők száma. A téma a Google kereséseket is uralja. A leggyakoribb lekérdezések között a jelentkezés módja, a kincstári igazgatóság portálja és a kérelem státuszának ellenőrzése szerepel. Szerbia villamos energia termelésének mintegy 70%-a továbbra is lignitre épül, miközben a megújuló energiaforrásokba történő beruházások továbbra sem elegendők, derül ki a Szerbiai Energetikai Szövetség jelentéséből. Szerbiában az élelmiszerárak már az Európai Uniós átlag 96,6%-ánál tartanak, miközben az átlagos jövedelem még az EU-s átlag felét sem éri el. Az élelmiszer ráadásul drágább, mint Közép- és Kelet-Európa 11 országában, derül ki a Fiskális Tanács legfrissebb tanulmányából, amelyet a Forbes Szerbia ismertetett. Újabb költség terheli majd az Európai Unióba érkező internetes rendeléseket november 1-től. Az Európai Unió ugyanis új kezelési díjat vezet be a kisértékű csomagokra. Ezeknek pontos összege egyelőre nem ismert. Az intézkedés az online kereskedelem gyors növekedése miatt vált szükségessé. Az Európai Bizottság adatai szerint ugyanis tavaly mintegy 5,9 milliárd alacsony értékű termék érkezett az uniós piacra, közvetlenül a fogyasztókhoz. Ezek több mint 90%-a Kínából származott. Lezuhant egy görög F4 Phantom vadászrepülőgép az Atén közelében található Tanagrai repülőtéren rendezett légi bemutatón. A repülőgép felrobbanása után tűz ütött ki a repülőtér környékén. A személyzet mindkét tagja életét vesztette. A szerb másodosztály 7. fordulójában a topjai labdarúgó csapat a belgrádi Vosdovác vendégeként lépett pályára. Továbbra is veretlen a TSC. A topjaiak 3 góllal vezettek, végül mégis izgalmassá vált a mérkőzés. A magyar női kosárlabda válogatott csoport második lett a VB-n. Legyőzték Dél-Koreát, következik az egyenes kieséses szakasz. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 32, este 21, éjszaka is hajnalban 14 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47. I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore. Alejandro.

Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió. Eladó gyümölcsös Adán az Univer Export üzletnek által, lakóházzal és pálinka főzővel együtt. Érdeklődni a következő telefonszámok egyikén lehet. 069 48 15 389, illetve 024 852 014.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zántán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett betűmagokat, növényvédő szereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

tisztelt nyugdíjasok! Az SP üzletekben nyugdíjas kártya tulajdonosoknak vásárlásuk során 10% kedvezmény jár szeptember 9-én és 10-én. SP üzletek. Hűségesek Önökhöz!

érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap. A legfrissebb slágerek az Adai Rádión. Purchase your tracks today.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Óriási az érdeklődés Szerbiában a 6000 dináros állami támogatás iránt. Hétfő délig már 361 ezeren jelentkeztek, később pedig átlépte a 500 000 a kérelmezők száma. A téma a Google kereséseket is uralja. A leggyakoribb lekérdezések között a jelentkezés módja, a kincstári igazgatóság portálja és a kérelem státuszának ellenőrzése szerepel. Szerbia villamos energia termelésének mintegy 70%-a továbbra is lignitre épül, miközben a megújuló energiaforrásokba történő beruházások továbbra sem elegendők, derül ki a Szerbiai Energetikai Szövetség jelentéséből. Szerbiában az élelmiszerárak már az Európai Uniós átlag 96,6%-ánál tartanak, miközben az átlagos jövedelem még az EU-s átlag felét sem éri el. Az élelmiszer ráadásul drágább, mint Közép- és Kelet-Európa 11 országában, derül ki a Fiskális Tanács legfrissebb tanulmányából, amelyet a Forbes Szerbia ismertetett. Újabb költség terheli majd az Európai Unióba érkező internetes rendeléseket november 1-től. Az Európai Unió ugyanis új kezelési díjat vezet be a kisértékű csomagokra. Ezeknek pontos összege egyelőre nem ismert. Az intézkedés az online kereskedelem gyors növekedése miatt vált szükségessé. Az Európai Bizottság adatai szerint ugyanis tavaly mintegy 5,9 milliárd alacsony értékű termék érkezett az uniós piacra, közvetlenül a fogyasztókhoz. Ezek több mint 90%-a Kínából származott. Lezuhant egy görög F4 Phantom vadászrepülőgép az Atén közelében található Tanagrai repülőtéren rendezett légi bemutatón. A repülőgép felrobbanása után tűzütött ki a repülőtér környékén. A személyzet mindkét tagja életét vesztette. A szerb másodosztály 7. fordulójában a topjai labdarúgó csapat a belgrádi Vosdovác vendégeként lépett pályára. Továbbra is feretlen a TSC. A topjaiak 3 góllal vezettek, végül mégis izgalmassá vált a mérkőzés. A magyar női kosárlabda válogatott csoport második lett a VB-n. Legyőzték Dél-Koreát, következik az egyenes kieséses szakasz. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 32, este 21, éjszaka is hajnalban 14 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024 852 350.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termési napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Az Észak-bánáti körzetben tett látogatása alkalmából Adán is üdvözölhettük Szerbia köztársaság elnökét, Alekszandar Vučićot. A látogatás helyszíne az Adica Wellness központ volt, ahol az önkormányzat és a közvállalat vezetősége fogadta a delegációt. A látogatás alkalmával átbeszéltük a turizmussal kapcsolatos eddigi befektetéseinket, illetve az adott témakörhöz tartozó fejlesztési

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Tökéletes példa arra, hogy az álmok igenis benne alakulnak.

0: láttam, miközben mindenki csak haladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukás autón.
1: Önkéntes véradás Adán. Kiemelten várjuk a nulla vércsoportú donorokat. Időpont szeptember 19, 8.30-tól 12 óráig, vagy amíg van donor. Helyszín Ada, Lenin utca 46. Kapcsolat 024 852 350. Segíts életet menteni!

0: A pontos idő 11 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Óriási az érdeklődés Szerbiában a 6000 dináros állami támogatás iránt. Hétfő délig már 361 ezeren jelentkeztek, később pedig átlépte a 500 000 a kérelmezők száma. A téma a Google kereséseket is uralja. A leggyakoribb lekérdezések között a jelentkezés módja, a kincstári igazgatóság portálja és a kérelem státuszának ellenőrzése szerepel. Szerbia villamos energia termelésének mintegy 70%-a továbbra is lignitre épül, miközben a megújuló energiaforrásokba történő beruházások továbbra sem elegendők, derül ki a Szerbiai Energetikai Szövetség jelentéséből. Szerbiában az élelmiszerárak már az Európai Uniós átlag 96,6%-ánál tartanak, miközben az átlagos jövedelem még az EU-s átlag felét sem éri el. Az élelmiszer ráadásul drágább, mint Közép- és Kelet-Európa 11 országában, derül ki a Fiskális Tanács legfrissebb tanulmányából, amelyet a Forbes Szerbia ismertetett. Újabb költség terheli majd az Európai Unióba érkező internetes rendeléseket november 1-től. Az Európai Unió ugyanis új kezelési díjat vezet be a kisértékű csomagokra. Ezeknek pontos összege egyelőre nem ismert. Az intézkedés az online kereskedelem gyors növekedése miatt vált szükségessé. Az Európai Bizottság adatai szerint ugyanis tavaly mintegy 5,9 milliárd alacsony értékű termék érkezett az uniós piacra, közvetlenül a fogyasztókhoz. Ezek több mint 90%-a Kínából származott. Lezuhant egy görög F4 Phantom vadászrepülőgép az Atén közelében található Tanagrai repülőtéren rendezett légi bemutatón. A repülőgép felrobbanása után tűz ütött ki a repülőtér környékén. A személyzet mindkét tagja életét vesztette. A szerb másodosztály 7. fordulójában a topjai labdarúgó csapat a belgrádi Vosdovác vendégeként lépett pályára. Továbbra is veretlen a TSC. A topjaiak 3 góllal vezettek, végül mégis izgalmassá vált a mérkőzés. A magyar női kosárlabda válogatott csoport második lett a VB-n. Legyőzték Dél-Koreát, következik az egyenes kieséses szakasz. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 32, este 21, éjszaka is hajnalban 14 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: eladó gyümölcsös Adán az Univer Export üzletnek által, lakóházzal és pálinka főzővel együtt. Érdeklődni a következő telefonszámok egyikén lehet. 069 48 15 389, illetve 024 852 014. I'm down, down, down, down for anything.
1: So down, down, down, down for anything. Ma is lágerek maximumon. Adai Rádió.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kitel DOO Adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Tisztelt nyugdíjasok! Az SP üzletekben nyugdíjas kártya tulajdonosoknak vásárlásuk során 10% kedvezmény jár szeptember 9-én és 10-én. SP üzletek. Hűségesek Önökhöz!

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas, robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktránc D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig. Szász 7,7 Adai Rádió.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Óriási az érdeklődés Szerbiában a 6000 dináros állami támogatás iránt. Hétfő délig már 361 ezeren jelentkeztek, később pedig átlépte a 500 000 a kérelmezők száma. A téma a Google kereséseket is uralja. A leggyakoribb lekérdezések között a jelentkezés módja, a kincstári igazgatóság portálja és a kérelem státuszának ellenőrzése szerepel. Szerbia villamos energia termelésének mintegy 70%-a továbbra is lignitre épül, miközben a megújuló energiaforrásokba történő beruházások továbbra sem elegendők, derül ki a Szerbiai Energetikai Szövetség jelentéséből. Szerbiában az élelmiszerárak már az Európai Uniós átlag 96,6%-ánál tartanak, miközben az átlagos jövedelem még az EU-s átlag felét sem éri el. Az élelmiszer ráadásul drágább, mint Közép- és Kelet-Európa 11 országában, derül ki a Fiskális Tanács legfrissebb tanulmányából, amelyet a Forbes Szerbia ismertetett. Újabb költség terheli majd az Európai Unióba érkező internetes rendeléseket november 1-től. Az Európai Unió ugyanis új kezelési díjat vezet be a kisértékű csomagokra. Ezeknek pontos összege egyelőre nem ismert. Az intézkedés az online kereskedelem gyors növekedése miatt vált szükségessé. Az Európai Bizottság adatai szerint ugyanis tavaly mintegy 5,9 milliárd alacsony értékű termék érkezett az uniós piacra, közvetlenül a fogyasztókhoz. Ezek több mint 90%-a Kínából származott. Lezuhant egy görög F4 Phantom vadászrepülőgép az Atén közelében található Tanagrai repülőtéren rendezett légi bemutatón. A repülőgép felrobbanása után tűzütött ki a repülőtér környékén. A személyzet mindkét tagja életét vesztette. A szerb másodosztály 7. fordulójában a topjai labdarúgó csapat a belgrádi Vozdovác vendégeként lépett pályára. Továbbra is feretlen a TSC. A topjaiak 3 góllal vezettek, végül mégis izgalmassá vált a mérkőzés. A magyar női kosárlabda válogatott csoport második lett a VB-n. Legyőzték Dél-Koreát, következik az egyenes kieséses szakasz. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 32, este 21, éjszaka is hajnalban 14 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A. Adai Rádió. Hírek minden órában.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett betűmagokat, növényvédő szereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

0: a pontos idő 13 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Óriási az érdeklődés Szerbiában a 6000 dináros állami támogatás iránt. Hétfő délig már 361 ezeren jelentkeztek, később pedig átlépte a 500 000 a kérelmezők száma. A téma a Google kereséseket is uralja. A leggyakoribb lekérdezések között a jelentkezés módja, a kincstári igazgatóság portálja és a kérelem státuszának ellenőrzése szerepel. Szerbia villamos energiatermelésének mintegy 70%-a továbbra is lignitre épül, miközben a megújuló energiaforrásokba történő beruházások továbbra sem elegendők, derül ki a Szerbiai Energetikai Szövetség jelentéséből. Szerbiában az élelmiszerárak már az Európai Uniós átlag 96,6%-ánál tartanak, miközben az átlagos jövedelem még az EU-s átlag felét sem éri el. Az élelmiszer ráadásul drágább, mint Közép- és Kelet-Európa 11 országában, derül ki a Fiskális Tanács legfrissebb tanulmányából, amelyet a Forbes Szerbia ismertetett. Újabb költség terheli majd az Európai Unióba érkező internetes rendeléseket november 1-től. Az Európai Unió ugyanis új kezelési díjat vezet be a kisértékű csomagokra. Ezeknek pontos összege egyelőre nem ismert. Az intézkedés az online kereskedelem gyors növekedése miatt vált szükségessé. Az Európai Bizottság adatai szerint ugyanis tavaly mintegy 5,9 milliárd alacsony értékű termék érkezett az uniós piacra, közvetlenül a fogyasztókhoz. Ezek több mint 90%-a Kínából származott. Lezuhant egy görög F4 Phantom vadászrepülőgép az Atén közelében található Tanagrai repülőtéren rendezett légi bemutatón. A repülőgép felrobbanása után tűzütött ki a repülőtér környékén. A személyzet mindkét tagja életét vesztette. A szerb másodosztály 7. fordulójában a topjai labdarúgó csapat a belgrádi Vozdovác vendégeként lépett pályára. Továbbra is veretlen a TSC. A topjaiak 3 góllal vezettek, végül mégis izgalmassá vált a mérkőzés. A magyar női kosárlabda válogatott csoport második lett a VB-n. Legyőzték Dél-Koreát, következik az egyenes kieséses szakasz. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 32, este 21, éjszaka is hajnalban 14 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Sassy Tagis Hit, Odai Rádió. Eladó gyümölcsös Adán az Univerexport üzletnek által, lakóházzal és pálinka főzővel együtt. Érdeklődni a következő telefonszámok egyikén lehet. 069 48 15 389, illetve 024 852 014.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termési napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

tisztelt nyugdíjasok! Az SP üzletekben nyugdíjas kártya tulajdonosoknak vásárlásuk során 10% kedvezmény jár szeptember 9-én és 10-én. SP üzletek. Hűségesek Önökhöz. Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Transdeo, Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

a vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Óriási az érdeklődés Szerbiában a 6000 dináros állami támogatás iránt. Hétfő délig már 361 ezeren jelentkeztek, később pedig átlépte a 500 000 a kérelmezők száma. A téma a Google kereséseket is uralja. A leggyakoribb lekérdezések között a jelentkezés módja, a kincstári igazgatóság portálja és a kérelem státuszának ellenőrzése szerepel. Szerbia villamos energiatermelésének mintegy 70%-a továbbra is lignitre épül, miközben a megújuló energiaforrásokba történő beruházások továbbra sem elegendők, derül ki a Szerbiai Energetikai Szövetség jelentéséből. Szerbiában az élelmiszerárak már az Európai Uniós átlag 96,6%-ánál tartanak, miközben az átlagos jövedelem még az EU-s átlag felét sem éri el. Az élelmiszer ráadásul drágább, mint Közép- és Kelet-Európa 11 országában, derül ki a Fiskális Tanács legfrissebb tanulmányából, amelyet a Forbes Szerbia ismertetett. Újabb költség terheli majd az Európai Unióba érkező internetes rendeléseket november 1-től. Az Európai Unió ugyanis új kezelési díjat vezet be a kisértékű csomagokra. Ezeknek pontos összege egyelőre nem ismert. Az intézkedés az online kereskedelem gyors növekedése miatt vált szükségessé. Az Európai Bizottság adatai szerint ugyanis tavaly mintegy 5,9 milliárd alacsony értékű termék érkezett az uniós piacra, közvetlenül a fogyasztókhoz. Ezek több mint 90%-a Kínából származott. Lezuhant egy görög F4 Phantom vadászrepülőgép az Atén közelében található Tanagrai repülőtéren rendezett légi bemutatón. A repülőgép felrobbanása után tűzütött ki a repülőtér környékén. A személyzet mindkét tagja életét vesztette. A szerb másodosztály 7. fordulójában a topjai labdarúgó csapat a belgrádi Vosdovác vendégeként lépett pályára. Továbbra is feretlen a TSC. A topjaiak 3 góllal vezettek, végül mégis izgalmassá vált a mérkőzés. A magyar női kosárlabda válogatott csoport második lett a VB-n. Legyőzték Dél-Koreát, következik az egyenes kieséses szakasz. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 32, este 21, éjszaka is hajnalban 14 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Önkéntes véradás Adán. Kiemelten várjuk a nulla vércsoportú donorokat. Időpont szeptember 19, 8.30-tól 12 óráig, vagy amíg van donor. Helyszín Ada, Lenin utca 46. Kapcsolat 024 852 350. Segíts életet menteni!

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: bármire öröm, mindenki beszél.
1: Ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel. Telefonszám 024 852 350.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK

az Észak-Bánáti körzetben tett látogatása alkalmából Adán is üdvözölhettük Szerbia köztársaság elnökét, Alekszandar Vučićot. A látogatás helyszíne az Adica Wellness központ volt, ahol az önkormányzat és a közvállalat vezetősége fogadta a delegációt. A látogatás alkalmával átbeszéltük a turizmussal kapcsolatos eddigi befektetéseinket, illetve az adott témakörhöz tartozó fejlesztési terveket, amelyekhez támogatást kértünk. Úgy szintén örömünkre szolgált tájékoztatni a közvéleményt, hogy néhány nap előkészület után elkezdődtek a munkálatok a Mohali nagyút újabb szakaszának kiépítésén. Ez a beruházás prioritást képez községünk számára, és ennek realizálására a köztársasági elnök tavaly februári látogatása alkalmából tett ígéretet, nyilatkozta Bilicki Zoltán, a Dököség polgármestere.

0: 107,7 MHz FM stereo. Radio Ad.
1: 107.7 FM.

soir. Česko má. 107,7 MHz FM stereo. Radio. Ad.

0: 107,7 MHz FM stereo, radio Ad.
1: 107.7 FM.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Adre.

0: Chill. Chill.
1: All right. Nema potrebe da tražite dalje. 107,7 MHz.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Adre.

0: 107,7 MHz FM stereo radio ad.
1: 107.7 FM.

0: 107,7 MHz FM stereo radio. Ad.
1: 107.7 FM.